0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam osoba. Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: te vagy az első szerelem.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на стопа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 и 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.
1: В очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága Urunk, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy ma is jöhetünk. Ma is ott lehet a vágyakozás a szívünkben, hogy hozzád jöjjünk, hogy keressük, kutassuk a te szavadat, hogy megismerjük a te akaratodat. Köszönjük, hogy mindezekben te munkálkodsz, mert te adod a szívbe a vágyakozást. És köszönjük, Urunk, hogy te nem csak hívsz magadhoz, hanem el is készíted, és mondod is, és szólsz is, és mindaz, amire szükségünk van, az valóban ott van te nálad, és kínálod a mi számunkra. Kérünk hát, a mai reggel is szent lelkeddel munkálkodj a mi szívünkben, a mi életünkben, hogy értsük, elfogadjuk, és engedelmeskedjünk te néked. Kérünk, hallgass meg, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom, Jakab apostolnak leveléből az első fejezet 19. versétől a 27. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Azért, szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát és elment, azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, folytatva Jakab levelét, az előző pár vers arról beszélt, hogy minden jó adomány, tehát minden tökéletes adomány, minden olyan, amit az ember kap, és ránézve jó, ránézve áldás, az minden Istentől van. És amikor Jakab erről beszél, hogy minden, ami az életünket megajándékozza, az Istentől jön, akkor még inkább kibontja és azt mondja, hogy mivel Isten ajándéka minden, ezért az ő akarata szült minket igazságnak igéje által, hogy a teremtményének valami zsengéje legyünk. Tehát nem csak azt láttatja meg az emberrel, Jakab a Szentlélek által, hogy minden, ami körbevesz bennünket, és ami az élet minőségét, a léleknek a vidámságát, az örömét, a teljességét szolgálná, nem csak ez az, amit az Isten úgymond ajándékképpen odaad az embernek, hanem a legfontosabbat, az újjászületést, a lélek megelevenedését, azt mondja, mind-mind az Atyától jön. És ez azért jó időközönként úgy tisztázni, hogy lehet nagyon sok olyan kezdeményezés a szívünkben, hogy emberek megváltozzanak, vagy mi magunk, hogy változzunk, erőlködünk, sokszor izzadságszagú maga a keresztény erőlködés, és itt Jakab nyilvánvalóvá teszi, hogy ne hagyd ki az Istent a számításból. Az újjászületés és minden némű ajándék Istenhez kapcsolódik. A te dolgod, az én dolgom, ennek a felismerése alapján még inkább ragaszkodni, még inkább kapcsolódni az élő Istenhez. És a mai nap igény pedig azzal folytatja, hogy tehát ha az Isten az ő igéje által ajándékozza a lélek megújulását, az újjászületést, akkor milyen hangsúlyt kap az ige, az ő szava. És ahogy itt elkezdi kibontani, hogy az ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, a haragra, tulajdonképpen elkezd kibontani a keresztény életnek egy olyan rétegét, szintjét, ami a valóságban, a mindennapokban nagyon-nagyon meghatározó ránk nézve. Ugyanis ennek a kibontása két kulcsszóra épül, ne ámítsd önmagad, ne csalja meg az ember önmagát. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert egy olyan világban élünk, ahol minden-minden hamisítvány, a hamisítványnak is a hamisítványa vesz bennünket körül. Sőt, hogyha világkép szemléletét nézzük, azt is láthatjuk, hogy mindaz, amit az Isten jó adományként, ajándékként odadott a teremtett világba az embernek, mindennek a másolatát ugyanúgy készíti el a világ fejedelme. A legcsodálatosabb dolgokban is azt láthatjuk, hogy az ördög kezében, a világ fejedelmünk kezében hamisítványként mennyire csalóka. Még az emberi jó szándékok is nagyon sok esetben hamis, hátsó szándékkal, érdekkel fűszerezett dolog. És ezért nyilvánvaló, tudjuk azt, hogy fájdalmas dolog, amikor valaki becsap bennünket. De amikor kívülről ér a becsapás, a félrevezetés, akkor ott van annak a lehetősége, hogy bár az ember magába zuhan, és valóban leterheli, de tovább tud lépni. Sokkal veszélyesebb ennél az, amikor az ember önmagát csapja be. Önmagát vezeti félre. Mert lehet egy olyan állapotban, ami az önámítás miatt egy ilyen élettelen állapottá válik. Hamisan ad egy nyugalmat, hamisan ad egy önigazolást. És ezért fontos ez a Jakabi levél, különösképpen a mai napig ez szakaszunk, amikor felhívja erre a figyelmet, hogy az nagyon fontos dolog, hogy Istentől kapod az ajándékot, Istentől kapod a hitet. És mivel Istentől kapod a hitet, ezért minden emberi erőlködésed, amivel meg akarod szerezni, az egy hiába való dolog. Sőt, egy önámító dolog. De mivel Isten adja, ennek van egy kézzel fogható valósága. Azaz, az Istentől kapott hit, az Istentől kapott ajándék, az mindig következményekkel jár. Azaz a cselekvésben láthatóvá válik. És ha valami benne, talán ebben érdemese mai reggel úgy megállnunk és elcsendesednünk. Hányszor hallottuk Isten szavát, hányszor, hány igehirdetés, hány Isten tisztelet van ott mögöttünk. És ha csak ezeket tartjuk szem előtt, hányszor mentünk úgy tovább, mintha mi sem történt volna. Pedig az Isten szava tökéletes. Az Isten szava egy folyamatosan aktív, cselekvő, Tehát lehetetlen, hogy az Isten szava, amikor szól valamilyen formában, ne érintsen engem. Egyszerűen lehetetlen. Ez a tulajdonsága az Isten igéjének. Hogy minden esetben, bármilyen nagy közösségben legyek, vagy magányban, egyedül létben, az Isten szava mindig személyesen, megszólítva, következményekkel jár. És mik ezek a következmények? Az Isten szava jó adomány, jóra törekszik, áldást készít, még ha megítél, még akkor is a végső eredménye az, hogy azért ítél meg, hogy megajándékozzon. És amikor az ember ezt az Istentől szánt ajándékot semmibe veszi, akkor már az egy következmény. Már következmény. Tehát így térjünk vissza a mai napi ige szakaszunkhoz, tehát az önámítás, az önbecsapás a kulcsszava ennek a mai napi ige szakasznak, és ezt próbáljuk egy kicsit kibontani, hogy mit is jelenthet ez. Tehát azzal kezdi, hogy atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szórásra, késedelmes a haragra. Gyors a hallásra. És ez önmagában is egy igaz dolog, emberi bölcsességképpen szoktunk ilyet mondani, hogy a kevesebb több egy-egy embernek a szavainakban, ha kevesebbet mondasz, többet mondasz. Vagy mondunk olyat, hogy ha csendben maradtál volna, bölcsebb maradtál volna. Tehát még emberi szinten is, tehát ott van ennek az igazsága, hogy mit jelent az, hogy nem elsietni a szólást. Sőt, pont az ellenkezője, türelemmel megfigyelni, forgatni a szívemben, meghallani. Legyetek gyorsak a hallásra. De itt nem egy általános emberi bölcsességről beszél, amit megfigyelhet az ember évszázadok, évezredek alapján, hanem itt fókuszálva az Isten igéjére. Tehát amikor azt mondja, hogy minden jó adomány Istentől jön, és az ige az, amely által ezt cselekszi, akkor ezzel azt mondja ki, hogy az igét, az Isten szavát úgy tekintsd, hogy gyors légy annak a meghallására. És itt ez a gyorsaság, ez nem csak azt jelenti, hogy amikor kijön egy szó, amikor meghallok egy szót, elolvasok egy szót, akkor gyorsan ragadjak bele, hanem már ezt megelőzve arra biztat bennünket, hogy legyen ott a vágyakozás. Kérjük az Isten munkáját, hogy ott legyen a szívünkben annak a vágya, hogy az Isten szavát keressük, meghalljuk. Hogy a szívünket, az elménket egész nap betöltse az ő szava. Legyél gyors ebben. Előzd le másokat, értsd jól. Az határozzon meg téged másokkal szemben, hogy az Isten szava, azt keresed, azt akarod megérteni, megragadni. Gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. És Jakabnál különösképpen is, majd a mai napig a szakaszunkban is, de a későbbiekben is, ott nagyon hangsúlyt kap az, annak a megértése, hogy mit jelent az emberi szónak, vagy az emberi nyelvnek a gyorsasága. Hogy milyen könnyen egy-egy mondattal, egy-egy szóval, hogy bántjuk a másikat, hogy öljük a másikat. És tudva ezt Jakab, hogy a szónak, a nyelvnek milyen súlya van, ezért azt mondja, hogy egyik legfontosabb dolog ellenpárként. Természetes bennünk az, hogy szurunk, hogy bántunk, hogy megítélünk, azt mondja, másik oldalt pedig ott van az Isten szava, ami ennek az ellentétje. Nem az, hogy eldöntöm, hogy mától kezdve meg se szólalok, nem mondok semmit, hanem az ellentétje annak, hogy ne bántsak a szavaimmal, hogy az Isten szavát keresem, forgatom a szívembe, mert hogy az Isten szava tud erre képessé tenni. Nem az, hogy én ma döntök egyet, eldöntöm, hanem türelmes, gyors az Isten szavának a keresésében. Mert hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. És mit mond itt? Legyetek gyorsak a hallásban, az Isten igének a hallásában. És így bontakozik a hit. És aztán azzal folytatja, elvetvén azért minden undokság, gonoszság, sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét. Tehát amikor azt mondja, hogy az életünkben nagy kísértés az, hogy gyorsak vagyunk a szólásra, a reagálásra, az odavágásra, a magunk igazának a megvédésében, azt mondja, ezzel szemben légy szelíd, szelídséggel fogad be az Isten igéjét, amely megtarthat, amely formálhat, amely ezekben a kísértésekben is megőriz. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Talán egyik legsúlyosabb mondata ez a mai napig e szakaszunknak. Ne csak hallgatói, hanem megtartói, mert megcsalhatod önmagad. És itt jön vissza az a kérdés, hogy

kap az, hogy nem kell a hit, hanem csak, hogy jót tegyél, hanem azt mondja, hogy a hit, ha nem hordozza magával a cselekedetet, ha csak szavak vannak, nem csak szavakban áll Isten országa, tehát ha csak hallom, és nincs változás, nincs következménye az életemre, ha nincs napi vezetésem, akkor önmagamat csalom meg. És akkor van itt egy nagyon érdekes kép, azt mondja, olyan ez, mint amikor az ember tükörbe néz, belenézve megy tovább. A tükörbe nem azért nézünk, hogy megveregessük a vállunkat, hogy milyen jól nézek ki, hanem egy bizonyos társadalmi elvárásnak megfelelően belenézve megfelele ennek. És ha megfelel, akkor nincs gond, de ha nem, akkor mielőtt tovább lépek, formálok rajta. Megfésülködöm, megmosakszom. És amikor az ember csak úgy belenéz, és nincsen semmi következménye, akkor azt mondja, egy hiába való. Egy önámító dolog. Önmagát csalja meg az ember. És persze ez a belenézés, ez szintén következményekkel jár. Nagyon sokszor belenézünk Isten igéjébe, és akkor az igét hibáztatjuk. Belenézek a tükörbe, látok egy képet, és de rossz az a tükör. És fogom és széttöröm, vagy letakarom, kidobom. Mert hogy olyat mutat, ami az én elvárásom szerint nem megfelelő. És ezzel szemben mit mond Isten igéje? Azt mondja, mert megnézte magát, elment, azonnal elfelejtette, de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén boldog lesz az ő cselekedeteiben. És akkor itt derül ki, hogy az önámítás vagy elutasítása annak, amit Isten láttatni akar velünk, az tulajdonképpen önmagunkkal való kitolás. Mert a boldogságnak a feltétele, hogy az adott napon az, amit megélek, amit cselekszem, az egy boldog érzést eredményezzen, annak az a feltétele, hogy az Isten igéjére épül. Isten igéje nélkül, minden jó szándékom ellenére nem tud örömöt és boldogságot eredményezni, az, hogy emberek között bármilyen jót is teszek. De ha Isten igéjére épül, egy nagyon egyszerű példa, szociálisan érzékeny emberként látsz egy szükölködőt, akkor automatikusan belenyúlsz a zsebedbe, és segíted valamennyivel. És a következő pillanatban ez a valaki oda megy a boltba, megveszi az adagját, és elfogyassza. Mármint italban. És akkor ott van benned a kérdés, hogy tulajdonképpen én ebben segítem őt? És ha felmerül ennek a gondolata és kérdése, akkor hogy lehet eldönteni, hogy most kell adjak, vagy nem kell? Kell segítsek, vagy nem kell? És akkor itt van az Isten igének a válasza a mai nap, amikor azt mondja, hogy ha Isten készíti el azokat a találkozásokat, amelyikben akár egy szükölködővel találkozol, akkor helye van az adakozásnak. Ha nem, akkor hiába való. Ha Isten nem munkálkodik köztetek, akkor hiába való. Minden jó cselekvés hiába való, ha nem Isten jár előttem, és nem Isten áldja meg. Hiába való.

0: És ezért fontos az, amiről a mai nap Isten igéje beszél. Ha valóban örömteli napot akarsz megélni, örömteli napokat, hónapokat, éveket akarsz megélni, ennek az a feltétele, hogy az Isten szava, Isten igéje naponként ott lehessen, készítsen a találkozásokra. Készítsen a lehetőségekre, amiket Isten hoz eléde mai nap is. És hogyha ott van az Isten szava, akkor akarva akaratlanul is, ha Istentől megáldott találkozásaid vagy tetteid vannak, Istentől jövő olyan belső békesség és öröm. Másokat felüdít, maga is felüdül. Nem azzal, hogy valakit megnevettetek és örömteli pillanatai lesznek, hanem amikor felüdítem a másikat, akkor azt jelenti, hogy több annál, amit emberi szempontból én megtehetek, hanem az Isten jelenlétében elkészített pillanatban szavak, tettek áldássá válnak ránézve, látva, ránézve az áldást, öröm tölti a szívemet. És ez az, amire hív bennünket a mai nap is. Boldog életet akarsz? Akkor naponként keresd meg Isten akaratát, kérd el a napoknak a kihívásait, a nehézségeit, hogy ezekben az ő igéje tudjon meghatározni, az legyen a meghatározó. És akkor valóban örömteli lesz. Mert ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt, megcsalja maga szívét, annak Isten tisztelete hiába való. Megcsalja magát, hiába való. Súlyos szavak ezek, hogyha úgy magunkra értelmezzük, és engedjük, hogy Isten megszólítson benne. Hogy tud megnyilvánulni? Vagy hadd mondjam így, hogy tud nem megnyilvánulni az Isten szava az életemben? Öncsalás által. Ha nincs öncsalás, akkor megnyilvánul, láthatóvá válik. Mert ez a természete az Isten szavának. Láthatóvá, tapasztalhatóvá válik az Isten szava benned, rajtad keresztül. Mert hogy mi az igaz Isten tisztelet? Az Isten által elkészített találkozások. Mik ezek a találkozások? Jézus Krisztus követése. Kiknek van szükségük gyógyulásra? A betegeknek. Hova ment Jézus, hogy megkeresse és megtartsa? Miket tett Jézus? Meglátta azokat, akik szükségben vannak. Ezért mondja azt, hogy az igaz istentisztelet nem más, mint az özvegyek és árvák meglátogatása. Meglátogatva az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. Tehát amikor Isten késztet arra, hogy a magad önmegcsaló belső világodból, mikor Isten itt ki tud lépni, akkor meglátod azokat, akik szükölködnek. És ezekbe a szükölködő helyzetekbe tud az Isten téged használni. És ez a kiút az önállítással szemben, vagy ez az út, hogy szeplőtlenül készítsen az Úr Jézus arra a pillanatra, amikor a vőlegénnyel találkozol. Én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy Isten szava így munkálkodjon bennünk, így legyen helye mai nap is az ő vezetésének, szavának, állítson meg, ha kell, állítson talpra, ha kell, vagy kényszerítsen térdre, ha szükséges. Így legyen. Drága Urunk, hálás szívvel köszönjük, hogy szól a Te igéd, és hogy részesei lehetünk annak, hogy a Te szavad megszólíthat. Köszönjük a mai nap igét, amelyben Olyan súlyosak ezek a szavak, hogy hallani, megtartani, megcselekedni, és közben látni azt, hogy ennek az ellentétje az önállítás. Amikor hallás van, de nincs következmény. Amikor hallás nélkül csak szólunk. Urunk, hadd tegyük oda mai napunkat így Te eléd. Hadd legyen meghallása a Te szavadnak, és annak megcselekvése. Kérünk, munkálkodj bennünk és általunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Karackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Галерея угорського дому Мукачі Міхай.
1: A Mukači Mihály Magyar Ház galériája.
2: Mai rovatunkban egy olyan alkotót mutatunk be, akinek munkássága szorosan kapcsolódik Kárpátalja magyar kulturális életéhez. Tóth Lajos 1948. szeptember 9-én született Szürtén. Művészeti tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakiskolában végezte, ahol 1964 és 1967 között 5 szakon tanult. Tanárai Petki Sándor és Berec Vilmos voltak. A diploma megszerzése után közel 10 éven át dekoratőr, tervezőként és kivitelezőként dolgozott különböző vállalatoknál. Később belső építészeti megbízásokat is vállalt, miközben folyamatosan festett. Tóth Lajos neve nem csak a képzőművészet, hanem a művészeti közösségszervezés kapcsán is fontos. 1990-ben Ungváron megalakult a Kárpátaljai Magyar Képzőművészek Révész Imre Társasága, amelynek alapító tagja majd 2003-ig elnöke volt. Műveit Kárpátalján és Magyarországon rendszeresen kiállították, de alkotásaival több külföldi tárlaton is találkozhatott a közönség. A Magyar Művészeti Akadémia életrajzi adatbázisa szerint 2005-ben választották az akadémia tagjai közé. Tóth Lajos 2006. szeptember 28-án hunyt el, életműve a Kárpátaljai Magyar Képzőművészet történetének dokumentált része.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
1: Rovatunkat támogatta a Mukači Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Vásárosnamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásárosnamény környékének történelmi értékei között találjuk Nagy Varsány egyik legfontosabb látnivalóját, a református templomot. A település hivatalos oldala műemlékként tartja számon az épületet. A templom története évszázadokra nyúlik vissza. Nagy Varsányban már a 14. században állt téglából épült templom, ezért a települést a korabeli források Egyházas Varsány néven is említették. A mai templom gótikus része a 15. századra datálható. Az épület különlegességei közé tartozik egy, a külső falba másodlagosan beépített 1463-ból származó sírkő, valamint a szentély északi falában található 1523-ban készült reneszánsz szentségfülke. A reformáció idején ezt befalaszták, majd az 1926-os átalakítás során ismét előkerült. A templomot az évszázadok során többször átépítették és bővítették. Az egyik legjelentősebb változás 1926-ban történt, Balázs István építész tervei alapján ekkor kapta meg mai formáját. A bővített rész bejáratához egy 20 méter magas, különleges, szecessziós ízlésű, gótizáló torony is épült. A nagyvarsányi református templom így nem csupán Isten tiszteleti hely, hanem a település történelmének egyik fontos őrzője is. Olyan épített örökség, amely a középkortól napjainkig számos korszak nyomát megőrizte.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsora, a Családi Kör. A mai hiánypótló adás lesz, ugyanis mátyfalvai nagycsaládosokkal még nem készült családi kör. Róbert Ács, Adél gyógyszerész. Most a kertészkedés és a növénytermesztés ad mindennapi teendőt nekik. Anasztázia, Johanna még kamaszok, Kamilla már 3 éves. Ismerkedjünk meg velük, hiszen...
1: Mi vagyunk a nagy család!
2: В ефірі передача «Спілки закарпатських, угорських, багатодітних сімей» «Сімейне коло». Вітання вам, шановні радіослухачі, від імені ведучого передачі Ройко Балажа. Сьогоднішній випуск буде особливим, адже він заповнить певну прогалину. Ми ще жодного разу не готували сімейне коло з багатодітною родиною з села Матійово. Роберт – тесляр, Адель – фармацевт. Нині їхніми щоденними справами є садівництво та вирощування рослин. Анастасія та Йоганна – підлітки. А маленькій Камілі лише 3 роки. Давайте знайомитися зближче з родиною Надь.
0: Kedves Adél és kedves Robert, az első kérdésem az volna, meséljék el nekem, nekünk, hogyan ismerkedtek meg Önök?
3: Hát ez még az iskolába kezdődött, ugye egy iskolába jártunk.
0: Itt Mátyfalván?
3: Itt Mátyfalván mind a ketten. Aztán ott kezdődött az egész.
0: Ez 9-be, 10-be, 11-be?
3: Hát inkább ilyen 8-tól kezdődött.
0: Osztálytársak voltak?
4: Nem.
3: Én egy évvel idősebb vagyok. 9-be jártam, vagy 8-ba, mikor hát így komolyabban megismerkedtünk.
0: Hogy nézett akkor ki egy randevú? Hát, volt az ő elég.
3: Hát igen. Kint az utcán kezdtünk el ugye találkozgatni.
4: Az a kísérésekkel egyszer-kétszer az iskolában, utána már kicsit komolyabban.
0: Nagyon fiatalok voltak.
3: Hát igen.
4: Utána szétmentünk, nem úgy volt. És utána majd 11-be.
0: Visszahozott a sós minket.
4: Igen.
0: Azóta igen.
4: 17 éve.
0: Hát Önök roppant fiatalok még, ezt is jelzi. Ha azt kérdezném mondjuk Roberttől először, igen, hogy mondjon 3 olyan tulajdonságot, akár külsőd, belsőd, ami igazán vonzóvá tette Adélt.
3: Hát ez egy jó kérdés. Hát nem tudom, az rámenőség.
0: Igen.
3: Hát igen. Elég határozott is szokott lenni mindenben. Ilyen jó szívű.
0: Jó szívű? Ja. Ebből a 3 valamit felsorolt. Van, ami picit már megkopott?
3: Hát igazából nem nagyon.
0: Maradt a rámenőség, maradt a jó szívűség. Igen. Adél, 3 tulajdonság, ami Robertben vonzó volt az elején.
4: Nagyon jól tudod focizni, az biztos.
0: A foci?
4: Igen. Szeretett mindig segíteni, az segítőkész volt bárhol, most is ugyanúgy. Harmadik úgy nem is jut eszembe.
0: Mennyire volt ő határozott?
4: Hát ő is.
0: Igen?
4: Igen.
0: Jó, ebből a 3-ból van, ami esetleg megkopott már?
4: A foci, igen. Mert nem focizott.
3: Hát nem az pécsalak szakadásom volt, az úgyhogy ezt abba kellett hagyni.
0: Maga az ismerkedés, meg az együttjárás, az meddig tartott? Meg azt tényleg hogy képzeljem el? Utcán, andalgás, séta?
4: Olyasmi. Eleinte, igen. Egy fél év körülbelül. Az ő szüleim azért nem nagyon engedték fiatalon, ugye hát még hova udvarlok, meg ilyesmi, de utána belenyugodtak, és akkor már jöhetett be. Mennyi? 3 év?
3: 3 év udvarlás, mondtam.
0: 3 év udvarlás után lánykérés?
4: Hát sietett lánykérés, igen. Igen.
3: Gyorsított.
0: Miért?
3: Hát jött a baba.
0: Jaj. Hát akkor eredményes volt az udvarlás.
4: Igen.
0: Egyébként, ha megpróbáljuk ezt a dolgot kivenni a dologból, akkor amúgy is már egyébként...
3: Hát már tervezgettük amúgy is, igen.
0: Esküvő?
4: Ez volt.
3: Volt.
0: Milyen volt?
3: Hát jó nagy.
0: Igen?
3: Igen.
0: Sokan voltak?
3: Hát 120-130.
4: Igen.
0: Itt a faluban?
4: Nem.
3: Kopányban volt megtartva.
4: Akkor még itt nem volt.
3: Itt nem volt még.
4: Ez a étterem, vagy a terem, ami most itt.
0: Adél, ez egy olyan esküvő volt, vagy olyan volt mennyasszonynak lenni, a vőlegény mellett állni, mint amilyennek mondjuk kamaszkorba vagy kislánykorba eltervezi az ember?
4: Igen, szerintem. Igen. Igaz, a termet nem láttuk, pont akkor esküvőnk napján, mert mivel ő dolgozott, én tanultam, de azért kellemeset csalódtunk, nem?
3: Igen.
4: Bementünk és csak néztünk egyet, nem most hova kell menjünk? Azért ez jó volt, ahhoz képest.
0: És akkor a gyermek áldás nagyon hamar megérkezett.
4: Igen.
3: Igen. Még iskolába járt Adél, mikor már született Anasztázia.
4: Igen, még volt 3 hónap.
3: 3 hónap.
4: Hogy fejezzem be, és már a diplomámat vele vettem át.
0: Úgyhogy megszületett.
4: Igen, már 3 hónapos volt.
0: nagyszerű. Hogy lettek önök nagy család? Mert ugye egy gyerek, két gyerek, az meg olyan...
3: Két lány után szerettünk volna egy kisfiút, úgyhogy még egy kislány lett, így lettünk nagy családos.

0: Új teló, új nadrág, új laptop, na, ilyesmi, na de...
1: Megérdemlik?
0: Néha igen. Néha.
2: Néha igen,
0: néha. Néha nem.
1: Robert eszébe jutott valami, amit nagyon szeret a három gyermek apukájának lenni.
2: Nem igazán.
1: Tehát valami olyan pillanat, most nem akarok itt ötleteket adni, de mondjuk a reggel azt nagyon szeretem, vagy amikor elindulunk valahol.
2: Hát mikor igen, az ágyba kérjük a kávét, és akkor csak itt behozzák.
0: Azért jól esik, igen.
1: Hát az új laptopért. Önök mezőgazdasággal, kertészettel, kertészkedéssel foglalkoznak a nagyobb lányok, mennyire lehet bevonzani ebbe a munkát?
2: Hát segítőkészek nagyon, segítenek, amiben tudnak, elég jól.
1: És a kicsi?
0: Az is.
2: Igen, kicsi is.
0: Igen, a kicsi is.
1: Akkor mondhatjuk, hogy ez egy igazi családi kertészet.
2: Családi vállalkozás.
1: Van olyan, amit kimondottan hagynak? Mernek hagyni a gyerekekre, hogy ezt vagy azt ők csinálják?
2: Persze, igen. A zuborkát is egyedül szedik.
0: Egyedül, ügyesen, le a kalapba.
1: Nem is kell rájuk figyelni.
0: Nem.

0: Mi vagyunk
1: a
2: nagy család.
3: Hogyha azt kérdezném önöktől, hogy mi a nagy családnak az erőssége, hogy mitől működik önök szerint ilyen jól az önök családja, akkor mit mondanának?
4: Hát szerintem a szeretet.
3: Szeretet.
0: Meg hogy együtt vagyunk.
3: Sose voltak külön?
0: De. Nagyon sokáig.
3: Igen.
4: Ahogy megkezdődött a háború, ugye még a harmadik gyerek az nem született meg, és nem tudtam hazajönni Ukrajnára, úgyhogy másfél évig kint tartózkodtam Magyarországon, ott dolgoztam, csak ilyen alkalmanként láttuk egymást.
3: Ezt úgy képzeljem el, hogy mondjuk alkalmanként?
4: Két havonta egyszer, mikor, hogy sikerült.
0: De amúgy is, azelőtt is külföldön dolgozott.
4: Azelőtt is külföldön.
3: Volt háború előtt is?
0: Igen.
4: Hát dolgoztam Moszkvába is, Budapesten is,
0: Kijevben is.
4: Elég sok helyen.
3: Mit adott az az önök életéhez hozzá? Miért volt arra szükség?
4: Hát igazából itt Ukrajnán nem sok munka lehetőség van, úgyhogy kénytelenek voltunk így dönteni, hogy én külföldön, ő itt hol a gyerekekkel.
0: Meg hát építkeztünk.
3: És megérte?
4: Hát...
0: külön vagyunk. Hát egy az, meg más lehetőségünk annyira nem volt akkoriban.
3: Tehát a háznak is épülni kellett?
0: Igen.
4: Persze.
0: Élni is kellett
4: valamiből.
3: És így utólag, ha visszagondolnak, lehet, hogy most máshogy döntene? Vagy döntenének? Mert azért értem én, hogy anyagi biztonság, a külföldi munkavállalás, de nagyon sok mindenről lemaradhat az ember, főleg
0: szállóként.
4: Sok mindenről, az biztos.
0: Azért, mert 3 éve így döntöttünk, hogy ő itthon marad, és akkor belefogunk a kertészkedésbe.
4: Kicsit unja az ember, mikor évekig külföldön van, nem lássa a családot, nem lássa, hogy hogy nő fel a gyerek. Úgy döntöttünk, hogy itthon folytassuk tovább.
3: És ez a kertészet, ez egyébként, ez teljesen a nulláról?
4: Teljesen.
3: Mert ugye, ha Robert ácsként...
4: Hát szoktam én még most is ilyen ácsmunkákat, kisebb-nagyobb tetőket megcsinálni, ha van időm.
3: Hát jó, de egyik sem mondjuk az ács sem mezőgazdasággal,
4: hát,
3: a földdel dolgozik, hát a gyógyszerész meg aztán végképp nem.
4: Ez dobta az élet.
3: És könnyen beleszoktak egyébként?
4: Hát belerázott
0: lassan. Elején volt nehéz, igen, de utána lassan belejöttünk. Igaz, nehéz volt az elején.
4: Hát igen, az első év az nehéz.
0: Az nehéz volt, de utána belerázottuk.
3: Hogyha mondjuk 15-20 év múlva, ha mondjuk engem visszaküld ide a sorsom, a jó sorsom, találkozom önökkel, beszélgetünk, akkor mit szeretnének, hogy milyen legyen az önök családja? Hogy nézzen ki? Gyerekek tekintetében, akár már unokák tekintetében.
4: Jó lenne, legalább 2-3 fiúnoka is.
0: Hát igen.
3: Együtt lesz önök szerint a nagy család itt már egy falván?
0: Hát reméljük.
3: Ha mondjuk önökön múlik.
4: Ha rajtunk hát múlik, rajta, akkor igen.
3: Lányok mennyire mozdulnak ki, vagy mennyire mozdulnának ki önök szerint?
0: Hát mondjuk Johannám azt mondta, hogy ő biztos, hogy itthon nem fog lakni, hogyha ő férhez megy, de hát majd a sors nem mutassa.
3: Játsszunk el a gondolattal, hogy van 3 lányuk, mind a 3 férhez megy, és elkerülnek itthonról, akár külföldre is.
4: Nem tudom, furcsa lesz az biztos.
3: Csalódottak lennének?
0: Igen.
3: Hogyha esetleg a 3
0: Szerintem igen.
3: Senki nem döntene itthon.
0: Azért fájna. Kamillába bízunk, hogy ő itt marad, mivel ő a legkisebb. Meglássuk.
3: Nagyon fiatalok, 3 kislány van. Önök szerint fog még bő

0: ilyen nagy család lesz, még nagyobb.
1: Mindenki azt szeretné, ha még bővülne.
0: Én nem tudom, hogy én szeretném, mert ezt önöknek.
1: Baráti köreink azok mindenki azt mondja, hogy még egy kisfiú azért kellene.
2: És? Hát ahogy a jó Isten adja. Lesz, nem, mi úgy voltunk a Millánval is.
0: Önök fel vannak egyébként arra készülve, hogy nem három gyerek van, hanem négy? Vagy kell erre egyáltalán készülni?
1: Hát szerintem,
2: szerintem nem.
0: Igen? Ahol három felnő
2: felnő. Ott felnő a negyedik is.
0: Így van. Hogy önök nagy családosok lettek, ez nyilván az önök döntése is volt. Az önök környezetében, akár családjában van példa arra, hogy nagy családosok vannak?
1: Igen. Hát a baráti köreinkben vannak, de a családban nem. Két gyerek van mindenhol. Baráti köreinkben vannak ilyen nagy családosok.
0: És mondjuk, amikor velük beszélnek, akkor rajta lehet kapni önöket azon, hogy folyton a gyerekekről, vagy a családról?
1: Egyfolytában a gyerekekről van szó.
2: Ki hogy tanul, ki hová megy, ez mindig aktuális.

0: Mi vagyunk a nagy család.
1: Egy nevet kérek szépen.
2: Anasztázia.
3: Johanna.
1: Lányok, nagyon egyszerű kérdésekkel operálok. Ti gondolkodtatok-e már azon az életetekben, hogy mik szeretnétek lenni, ha nagyok lesztek? Felnőtt korba ki mivel szeretne foglalkozni?
2: Igen, gondolkoztam azon. Én határőr szeretnék lenni, mert apa is az volt, és nekem az a legnagyobb álmom.
1: Ő az, aki a pecsétet adja, ugye?
2: Igen, az apa is az volt, mivel mindenki amúgy a családunkban általában így orvosnak, vagy valaki másnak, és én azt szerettem volna, hogy én apa után menjek.
1: Kisasszony?
3: Rendőr akarnak lenni.
1: Miért volt rendőr? Ez nem egy férfias hivatás?
3: Szerintem nem. Szeretek ilyen könyveket olvasni, meg nekem nagyon tetszik a rendőr.
1: Közlekedési rendőr, vagy mondjuk a Poirot, aki nyomoz?
3: Aki nyomoz.
1: Hát itt nagyon komoly tervek vannak. Gratulálok hozzá, illetve magához a tervekhez, és kívánom, hogy ez teljesüljön mindenki álma. Következő kérdésem az volna, hogy mi az, amit együtt szerettek a családdal csinálni, amikor mindenki ott van. Apa, anya, a kis testvér is, és ti is ott vagytok.
2: Általában nagyon szeretünk így utazni, elmenni valahova fürödni, vagy kirándulni, ezt nagyon szeressük.
3: Szeretünk mozit együtt nézni.
1: Súgok, a szülők a gombázást is említették. Vagy ez a kirándulás?
3: Igen.
1: A legnagyobb gombaszakértő a családba. Igen, apa?
2: Anya nem is a gombákat, de apa, igen.
1: Értem. Jó, az jutott eszembe, hogy ti egy picit idősebbek vagytok, mint a legkisebb testvér Kamilla, ő ugye 3 éves mindösszesen. Fel tudjátok még idézni azt kicsivel több, mint 3 évvel ezelőtti pillanatot, amikor megtudtátok, hogy kis testvéretek jön?
2: Hát igen, anya egyszer nem akarta nekünk elmondani, meg akarta várni, hogy egy kicsit több időt töljen el, de voltunk olyan okosak, hogy a kukában megtaláltuk a tesznek ugye a csomagolását, és eljött ugye a keresztanyunk, anyukámnak a tesója, és akkor elmondta neki, és mi is bementünk, és elkezdtünk vele sírni.
1: Sírtatok?
3: Igen, az örömtől.
1: Értem. Azt már lehetett tudni akkor, hogy kisfiú lesz, vagy kislány?
3: Még nem.
1: Ahhoz mit szóltatok, hogy egy kislány jön, és nem egy kisfiú?
3: Én örültem, én kislányt akartam.
2: Én igazából a kisfiút, apa is azt szeretett volna, de ha a kislány, akkor kislány.
1: Figyeljetek, lányok, szerintetek ebbe a családba elfér még egy testvér?
2: Szerintem nem kell több.
3: Szerintem is nem.

0: Mi vagyunk a nagy család!
1: Na, és akkor elérkeztünk oda, hogy megkérdezzem, hogy mi az, amit együtt szeret csinálni a nagy család, amit legjobban?
2: Horgászni.
1: Gondoltam, hogy a lányok nagyon szerethetnek horgászni.
3: Nem, szerettek.
1: Igen?
3: Szerettek kicsikorukba is. Hát már mostanában annyira nem, de...
2: Azért még eljönnek velem versenyre.
3: Hogyne.
1: Apa nagy horgász?
2: Hát igen, igen. Szoktam versenyekre járni.
3: Tavaly a nagy családosoknál az első helyet megnyertek.
1: Az igen, gratulálok ezúton is.
2: Köszönöm.
1: És anyuka? Anyuka is a horgászat?
3: Hát annyira nem.
1: Jó, és hogyha kiveszük a horgászatot a kalapból, mi az, amit együtt szeretnek csinálni?
2: Hát gombázni szoktunk még járni együtt a családdal.
3: Igen, azt szeressük. Igaz, majd gyaloglással, hogyha nagyon messze megyünk be sokat, akkor már mindenki kifullan a végére, de azt szeressük.
1: És mondjuk télen, amikor hamar sötétedik, hideg van, és mondjuk beszorul az ember a házba.
3: Filmezni szoktunk.
1: Igen?
3: Igen.
1: És ki választ filmet? A lányok?
3: Vagy? Hát általában a lányok.
2: Általában a lányok, igen.
1: Igen? Mit néznek olyan?
3: Harry Pottert. Nanny McPhee-t. Mikor mi?
1: És azt apa is megnézi?
2: Kénytelen.
3: Hát most a legutóbb az Avatart néztük, ugye?
2: Aha.
3: Igen.
1: De az szigorúan itthon.
2: Itthon,
3: igen. De a mozikba is láttuk.
1: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület egy keresztény közösség. Az önök családjának az életében mennyire van jelen a hit, a vallás, a jóisten? Akár a hétköznapokat, vagy akár az ünnepnapokat tekintve.
3: Régebben többször jártunk templomba is. De mióta megvan Kamillánk, nem lehet. Na, vele nem lehet.
1: Mert?
3: Nem lehet bemenni a templomba, mert akkor sír.
2: Sír?
3: Nem.
2: Fél?
3: Fél.
2: Nem tudjuk, hogy mi az oka ennek.
1: Az. És itthon a hétköznapokban esetleg mennyire lehet Kamillát nevelni arra, hogy van egy nagy segítség fölöttünk?
3: Hát ő még olyan nem nagyon érti még ezt. Még nem tudja azt úgy felfogni. De hát reméljük, hogy előbb-utóbb már egy kicsit nagyobb lesz, okosabb lesz.
1: És a nagylányok?
3: Hát Johannánk tavaly volt első áldozó, Anasztáziának az előtt éven, de ők is. Igaz, már mostanában nagy ritkán járnak templomba, de eddig jártak.
1: És a szülők?
3: Hát anya járt, apa meg.
2: Hát apának meg nincs rá ideje.
3: Apa inkább húsvétkor. Hát karácsonykor nem nagyon szoktunk, de húsvétkor mindig ott vagyunk.
1: Mennyire segít önöknek az Úr, az Isten, a hit, hát a mindennapokban mondjuk? Hát azért a kémezőgazdasággal foglalkozik.
3: Szerintem minden nap imádkozunk, hogy azért jó legyen. Hát, ahogy a jóisten dönt, nem állhatunk elébe.
1: Értem. Megismerkedésről beszélgettünk, esküvőről beszélgettünk. Még egy olyan kérdésem volna, hogy önök ugye itt élnek Mátyfalván.
2: Igen.
1: Tulajdonképpen a templom háta mögött. Még azt is mondhatnám, hogy egy igazán kegyes helyen. Három gyönyörű gyermeket nevelnek, békességben, egészségben. A kert roskadozik, és ha azt kérdezem önöktől, Róbert, Adél, hogy önök most boldogok, akkor mit válaszolnak?
3: Igen.
2: Igen.
1: Sok munka van ebben a boldogságban?
2: Hát rengeteg.
3: Rengeteg.
1: Igen?
2: Voltak rossz napok is, jobb napok is, de most hál' Istennek minden.
3: Hát,
2: minden jó.
3: Nem, tökéletes, mert nem mondhassuk, hogy tökéletes, de...
1: Mi hiányozna a tökéleteshez?
3: Hát, hirtelen.
2: Hát, hogy véget érjen az
3: áradó. Igen, hogy legyünk egy kis...
2: Mindenki hát, megnyugodjon.
3: Igen.
1: Na hát én azt kívánom önöknek is, maga a hallgatóknak is, hogy ez így legyen. Amen.
4: Ez volt ma a Családi Kör. A vágó kollégámmal, Barkasi Erikkel kívánok további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs.
5: Такою була передача «Сімей на коло» сьогодні. Від імені редактора Баркасі Еріка та ведучого передачі Ройко Балажа я прощаюся з вами. Дякуємо за увагу!

Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hársfavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet. A kamillát és a hársfavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, válassz egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.

0: itt az idő, különösen ha zenéről szólnak. Most tehát következzen egy helyi zenei történet, ismerős hangokkal és természetesen sok-sok zenével. Tartsatok velem, kezdünk! Приветствуем сегодняшний выпуск. Мы распочинаем основной подорожье минуле. До дней розмови записано ще в 2019 році, у якій Януш та його дружина Жужанна розповідають про гурт «Інтеграл». Радість виступів і власні пісні. Адже є історії, яким час не шкодить. Особливо, якщо вони про музику. То сьогодні на нас чекає місцева музична історія. Залишайтеся зі мною, починаємо.
1: А легіб зенік, а те ритму шодра гонгова.
2: Babics János vagyok, vagyis Mókus más néven, ahogy sokan többen úgy ismernek.
3: Babics Zsuzsa vagyok. Hogy mikor alakult az Integrál zenekar? 1997-ben alakult a mi duónk a párommal.
2: Ugye nem is gondoltam, hogy lesz belőle valami nagyon nagy durranás. Végül is úgy jött ki, hogy Ukrajnában eléggé híres nemünk volt már, ugye utólag már, de akkor még nem tudtam ezt. Nem arra törekedtünk az életben, hogy legyen egy stílusú zenekarunk, mivel csak ketten zenéltünk, tehát így valójában tehát a zene szerkesztésben nem igazán egy hangulatú zenét szerkesztettem, de viszont élőben, mikor zenétünk, akkor az teljesen más fajta zene irányba tudtunk mozogni, mert ugye mi ilyen szolgáltató zenét zenéltünk, és ott tehát nem ott meghatározó stílusunk a zenekarban. Viszont azt nagyon már tudom utólag is mondani, de előre is sejtettem, hogy az lesz, hogy mi inkább ilyen tánc, zene stílusba tudtunk menni előre.
1: A legjobb zene.

0: hogyha bármilyen zene is, amilyen gyönyörűen megvan szerkesztve, vagy csinálva, vagy lejátszva, ami harmóniában van egymással és a világgal. Nekem személy szerint, tehát nincs az, hogy csak ezt, vagy csak azt. Én szeretem a harmóniát, találkozok a mai napig újdonságokkal, és az, mikor megszólal, legyen az bárki, bármi, vagy bármin zenélnek, az gyönyörűen megszólal, és az engem már felpesdít. Nagyon szeretem, imádom ezt a részt. Ezért írok zenét.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.

A zene szeretetéről, hogy annyit szeretnék mondani, hogy ugye mi egy zenekar vagyunk, három tagból áll a zenekarunk, ugye János, Kepics Angelika és én. Hát ugye mindenki másféle zenét kedvel. Én nagyon szeretem a jazz feldolgozásokat, postmodern jukebox például ilyeneket szeretek, vagy blues zenéket. Angelika viszont jobban szereti a népzenét, persze a klasszikus zenét szereti, mindenki meg tudja találni a saját ízlésének való zenét, amit szeret.

0: Én egy kicsit többet vagyok színpadon, mint ahogy ismerem a páromat. Azt, hogy kimentsz a színpadra, és érzed az emberek szívét, nem is tudom mit, hogy várják, hogy meg fogsz most szólalni. És ezt a meleget, ezt a valamit érzed, én csak itt tudom átadni a szavakba, és ez nem tudom milyen erő, nem tudnám megnevezni, csak annyi, hogy ez olyan felemelő érzés. Itthon is a videózenekarral ugyanezt egy-két helyen átéltem. Beregszázba, vagy itt a járásban, amikor koncerteztünk, akkor tehát ilyen 300-400 ember visken tudtunk csak 1000 embert összeszedni, ott is átéreztük azt a szeretetet, hogy várjak, hogy most megszólalsz. 6-7 évig turnéztunk Ukrajnába, és ezeket nagyon gyakran átéltük.
1: A legjobb zenék a Te ritmusodra hangolva. Púzus FM.

0: mivel mi is érezzük azt, hogy minket szerettek az emberek, a zene az gyógyít. Azt kívánom, hogy mindenki kapjon gyógyulás a zenétől.
1: Hát a rádióhallgatóknak azt kívánom, hogy mindenki találja meg a neki való zenét, amiben örömét leli, tőle boldog.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásároslamény környékének történelmi értékei között találjuk Nagy Varsány egyik legfontosabb látnivalóját, a református templomot. A település hivatalos oldala műemlékként tartja számon az épületet. A templom története évszázadokra nyúlik vissza. Nagy Varsányban már a 14. században állt téglából épült templom, ezért a települést a korabeli források Egyházas Varsány néven is említették. A mai templom gótikus része a 15. századra datálható. Az épület különlegességei közé tartozik egy, a külső falba másodlagosan beépített 1463-ból származó sírkő, valamint a szentély északi falában található 1523-ban készült reneszánsz szentségfülke. A reformáció idején ezt befalaszták, majd az 1926-os átalakítás során ismét előkerült. A templomot az évszázadok során többször átépítették és bővítették. Az egyik legjelentősebb változás 1926-ban történt, Balázs István építész tervei alapján ekkor kapta meg mai formáját. A bővített rész bejáratához egy 20 méter magas, különleges, szecessziós ízlésű, gótizáló torony is épült. A nagyvarsányi református templom így nem csupán Isten tiszteleti hely, hanem a település történelmének egyik fontos őrzője is. Olyan épített örökség, amely a középkortól napjainkig számos korszak nyomát megőrizte.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.1 FM.

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

A család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse 92.1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: nem árt az idő, különösen ha a zenéről szólnak. Most tehát következzen egy helyi zenei történet, ismerős hangokkal és természetesen sok-sok zenével. Tartsatok velem, kezdünk! Привет всем, сегодняшний выпуск мы распочинаем с великой подорожью минуле. До однієї розмови, записаної ще в 2019 році, у якій Януш та його дружина Жужанна розповідають про гурт «Інтеграл». Радість виступів і власні пісні. Адже є історії, яким час не шкодить. Особливо, якщо вони про музику. То сьогодні на нас чекає місцева музична історія. Залишайтеся зі мною, починаємо.
1: Олег Юбзаник, а те ритмуш одрагонгова.
2: Babics János vagyok, vagyis Mókus más néven, ahogy sokan többen úgy ismernek.
3: Babics Zsuzsa vagyok. Hogy mikor alakult az Integrál zenekar? 1997-ben alakult a mi duónk a párommal.
2: Ugye nem is gondoltam, hogy lesz belőle valami nagyon nagy durranás. Végül is úgy jött ki, hogy Ukrajnában eléggé híres nemünk volt már, ugye utólag már, de akkor még nem tudtam ezt. Nem arra törekedtünk az életben, hogy legyen egy stílusú zenekarunk, mivel csak ketten zenéltünk, tehát így valójában tehát a zene szerkesztésben nem igazán egy hangulatú zenét szerkesztettem, de viszont élőben, mikor zenétünk, akkor az teljesen más fajta zene irányba tudtunk mozogni, mert ugye mi ilyen szolgáltató zenét zenéltünk, és ott tehát nem ott meghatározó stílusunk a zenekarban. Viszont azt nagyon már tudom utólag is mondani, de előre is sejtettem, hogy az lesz, hogy mi inkább ilyen tánc, zene stílusba tudtunk menni előre.
1: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
1: A te ritmusodra hangolva.

0: hogyha bármilyen zene is, amilyen gyönyörűen megvan szerkesztve, vagy csinálva, vagy lejátszva, ami harmóniában van egymással és a világgal. Nekem személy szerint, tehát nincs az, hogy csak ezt, vagy csak azt. Én szeretem a harmóniát, találkozok a mai napig újdonságokkal, és az, mikor megszólal, legyen az bárki, bármi, vagy bármin zenélnek, az gyönyörűen megszólal, és az engem már felpesdít, nagyon szeretem, imádom ezt a részt. Ezért írok zenét.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.

A zene szeretetéről, hogy annyit szeretnék mondani, hogy ugye mi egy zenekar vagyunk, három tagból áll a zenekarunk, ugye János, Kepics Angelika és én. Hát ugye mindenki másféle zenét kedvel. Én nagyon szeretem a jazz feldolgozásokat, postmodern jukebox például ilyeneket szeretek, vagy blues zenéket. Angelika viszont jobban szereti a népzenét, persze a klasszikus zenét szereti, neki meg tudja találni a saját ízlésének való zenét, amit szeret.

0: Én egy kicsit többet vagyok színpadon, mint ahogy ismerem a páromat. Azt, hogy kimensz a színpadra, és érzed az emberek szívét, nem is tudom mit, hogy várják, hogy meg fogsz most szólalni. És ezt a meleget, ezt a valamit érzed, én csak itt tudom átadni a szavakba, és ez nem tudom milyen erő, nem tudnám megnevezni, csak annyi, hogy ez olyan felemelő érzés. Itthon is a videózenekarral ugyanezt egy-két helyen átéltem. Beregszázban, vagy itt a járásban, amikor koncerteztünk, akkor tehát ilyen 300-400 ember visken tudtunk csak 1000 embert összeszedni, ott is átéreztük azt a szeretetet, hogy várják, hogy most megszólalsz. 6-7 évig turnéztunk Ukrajnába, és ezeket nagyon gyakran átéltük.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.

0: Mivel mi is érezzük azt, hogy minket szerettek az emberek, a zene az gyógyít. Azt kívánom, hogy mindenki kapjon gyógyulást a zenétől.
1: Hát a rádióhallgatóknak azt kívánom, hogy mindenki találja meg a neki való zenét, amiben örömét leli, tőle boldog, vagy esetleg

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Benedek Elek, Kondás Jankó, mesélő Hatás Andrea. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
1: Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki.
0: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a verejték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fiam?
1: Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki,
0: mondja az öregember.
2: Hagyd azt a favágást, fiam, eredj haza. Van az apádnak egy szántóföldje, azon a szántóföldön egy diófa. A diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől. Mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan. A diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara van, s az a kamara tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
1: Eredj, fiam, te is az erdőbe! Hát, ha téged is megáld valaki!
0: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember. Megszólítja a fiút.
2: Ugyan, mit killódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
1: No, Jankó fiam, eredj ki te is az erdőbe, hát ha téged is megáld valaki.
0: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik. Úgy is van otthon enni, s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, oda jön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát te, fiam, mit csinálsz itt?
1: Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát, ennek még hasznát veheted.
1: Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak?
0: Kérdezte Jankó.
2: Ej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy súhintásra agyonüthetsz vele, akár egy regement katonát.
0: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe. Megharagudott a szegény ember.
1: Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Fel is út, le is út. Jól van,
0: mondta Jankó.
1: Ne haragudjék, édesapám. Elmegyek, ha úgy kívánja.
0: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy, mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb. Arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
1: Hát te ki vagy, fiam?
2: Én az, aki,
0: mondta Jankó nagy hegykén.
1: Hol lakol?
2: Ingben, s nadrágban,
0: felelt Jankó.
1: Hogy hívnak?
2: Jankónak.
1: Hát mit keresel a szeméten?
2: Szolgálatot, felséges királyom.
1: Na bizony, ha szolgálatot. Állj be hozzám, megfogadlak kondásnak.
0: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó. Kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
1: No, Jankó, itt van 100 darab disznó, hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halának halálával halsz meg.
0: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat. Hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány. Nagyot kiált.
1: Hé, emberizink! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
0: Azt mondja Jankó.
1: Ne veszek egyék kend, hanem üljön ide a tűz mellé. Süssön szalonnát kend is. De ilyen-olyan teremtette! Majd sütök én neked szalonnát!
0: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
2: Úgy ám, mondta Jankó, hiszen mindjárt becsületre tanítlak én.
0: Olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
2: Hiszen, ha itt kulcs van, mondja Jankó magában, akkor itt valahol ház is van.
0: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába. Kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi. Aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
2: Isten hozott, kondás Jankó! Édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg!
0: Jankó szépen meglegyinti a lófarát, s abban a pillanatban kiugrik a kútból.
2: Köszönöm, kondás Jankó, hogy megszabadítottál! Nesze, itt van a kantárom! Tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! De addig el ne menj innét! Csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beférjen, s azt tedd a fülembe!
0: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár, kel az udvaron, betéved a disznóolba. Hát ott van 100 darab disznó, a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
1: Eredj, öcsém, Isten hírével, amerre a szemed lát!
0: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat, hadd lám, hogy vagy egy, nem veszette el.
1: Dehogy veszett,
0: 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
1: No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj. Nem eszem én senki fiával,
0: mondta Jankó.
1: Adják külön az én vacsorámat.
0: Jól van, kiadják neki a vacsorát külön. Hanem a legidősebb királykisasszony Észrevette az ólombokrétát. Oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
1: Jankó, add nekem ezt a bokrétát. Nem adom én,
0: mondta Jankó.
1: Szerezzen magának a kisasszony.
0: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király. Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat. Ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik. Leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rá kiált nagy mérgesen.
1: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
0: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé. Jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett. Jankónak rontott.
1: Na, ilyen-olyan adta! Majd eszem én veled szalonnát!
0: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a pálcájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám talált is egy ezüst kulcsot.
1: No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz,
0: mondja Jankó magában, s elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél, erre, arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra. Próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüst bokrétát, a kalapjába dugja. Aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút. Belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
1: Isten hozott Kondás Jankó, kedves gazdám! Üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg!
0: Jankó ráütött az ezüst lófarára, a ló egyszerébe kiugrott, s nekiadta a kantárát. Azt mondta az ezüst paripa.
2: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! Van itt egy udvari szabó, avval csináltos magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
0: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta. Aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással. Ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is. A kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre a szeme lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót. Számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Még ilyen kondásom nem volt a világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorázzál.
2: Nem vacsorázom én senki fiával,
0: mondotta Jankó.
1: Adják ki az én vacsorámat külön.
0: Hát jól van, kiadják a vacsoráját külön. De mikor éppen vacsorázott, hozzásompolygott a középső király kisasszony, s kérte.
2: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
1: Nem adom én,
0: mondotta Jankó.
1: Szerezzen a kisasszony, ha ezüst bokréta kell.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
2: Hiszen majd meglátom,
0: gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben, s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkútjában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtőm, megörült a király, mondta Jankónak.
1: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz. Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom. Adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön. De a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát. Jankóhoz ment, elkezdte cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyed nap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdettette az egész országban, hogy férhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. No, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni. De a fának fele magasságára sem tudott egy sem ugratni.
2: Hiszen majd felugratok én, gondolta magában Jankó.
0: Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa. Felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázindotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most aranyszőrű paripán. Egy ugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt sírás rívás, sírt a 3 király kisasszony, mint a zápor eső. Lám, mind a 3 bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
1: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi, s herceg, elég! Válasszatok közülük kedvetek szerint valót! Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát! Dobjátok annak, akinek tetszik! Az lesz az uratok!
0: A 2 idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
1: Hát mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
1: Talán bizony több legényt hívassak?
2: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát dobnám.
0: Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
1: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Kiáltott a király. Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni? Küldött a király 400 embert a 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a 3 király kisasszony 3 bokrétája is.
1: Itt vagyok, felséges királyom!
0: Jelentette magát Kondás Jankó. De abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
1: No, Jankó!
0: Mondotta a király.
1: Országot, világot bejártam, de még hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
0: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helyehúja, lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodim FM.
2: Klasné radio.
1: Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.